0: Baramene.
1: Xovat. Jumi strano. Zaifa tandela. Kamavita mjuka na tenralu. Slanvai. Manda babsa ktelu. Umekunye tsaskan fanangu. Ari.